Kurum sötét van. Két oldalon történelmi kőfalak emelkednek, közöttük pedig visszhangzik a léptek szaja. Képzeljük el, hogy több méterrel a föld alatt egy szűk folyosón haladunk előre. Itt nem láthatjuk az eget. Körülöttünk csak a kő és a föld csendje vesz körül bennünket. Ez azonban nem egy szerű barlang. Egy városról van szó, amely egy másik az időnek ellenálló város alatt rejtőzik. De vajon mi lehet egy város védelmének legszokatlanabb módja? Magas városfalakat emelni? Hatalmas kapukat építeni? Vagy éppen akkor lerombolni ezeket a falakat, amikor elérkezik az idő? 1191-ben Ascalonban pontosan ez a döntés született. Akkában viszont a védekezést a föld alá helyezték. A kövek közé vájt alakulták be. Gázában pedig egy várost nem csupán a falait tartottak életben, ereje azokban a tudósokban, karavánokban és évszázadok alatt felhalmozott kulturális örökségben is rejlett, amelyek ezeken az utakon haladtak keresztül. Három történelmi város, amelyek meghatározták Palesztina földrajzi térségének sorsát, három különböző történet a védekezésről, és mindezeknek ugyanaz a közös kérdése. Mi az, ami valójában megvéd egy várost és egy hazát? Akká, ősi kikötő város a földközi tengerpartján, amelyet egy természetes öböl ölel körül évszázadokon át a kereskedelem, a katonai mozgások és a zarándok utak egyik legfontosabb állomása volt. Ahogy arra az UNESCO is felhívja a figyelmet, Akká rendkívüli történelmi örökséggel rendelkezik, amely a középkortól napjainkig egyaránt jelen volt a föld felszínén és a föld alatt. A mamlúk ország nagy átalakulását követően a keresztes város jelentős része a föld alá került, fölé pedig felépült a mai török város. Napjainkban ezen a föld alatti szinten utcák, városrészek, épületek és összetett föld alatti infrastruktúra maradványai őrződtek meg. Akká története éppen itt kezdődik, még ha egy várost a felszínen el kell pusztítanak, a föld alatt tovább élhet és megőrizheti identitását. Ennek a föld alatti hálózatnak az egyik legismertebb része a templomosok alagútja. A régészeti kutatások szerint a mindegy 350 méter hosszú kő folyosó titkos útvonalként használták, amely összekötött a kikötőt a stratégiai jelentőségű pontokkal. Miközben a felszínen zajlott az élet, a föld alatt egy rejtett út biztosított a város biztonságát és összeköttetését. Akká ellenállásának története természetesen nem korlátozódik a középkorra. Amikor 1799-ben Napóleon Bonaparte ostrom alá vett a várost, a Jazzar Ahmed Pasa vezetés alatt álló oszmán török-palesztin védelem vereséget mért a francia hadseregre, amely kénytelen volt visszavonulni, Akká ismét bebizonyított a világnak, hogy megfelelő stratégiával a köbből időt álló ellenállás születhet.
apartmentin di feli xolotva askalonna tala kuzung. Az egyiptomis Damaszkusz térsége Vagyisoly Levanta Bilátos szám között elfoglalt stratégiai helyzete miatt ezt az ősi várost az arab világban Szíria men asszonyaként is emlegették. A város nehezen áttörhető falairól volt híres, Aszkalón történetének egyik legdrámibb fejezete azonban éppen a falak lerombolása íródott. 1187-ben Szala a Din előjobbi visszafoglalt a várost a keresztesektől, néhány évvel később azonban kitört a harmadik keresztes hódjárat, és felmerült annak veszélye, hogy a város ismét az ellenség kezére kerül, és erős katonai támaszponttá válik. Szalah ad-Din el-Ayyubi 1191-ben rendkívül nehéz, ám stratégiai szempontból fontos döntést hozott. Elrendelte Aszkalon város falainak lerombolását. Egy város védelmében saját kezüleg lerombolni annak védművét első pillantásra, ez hatalmas ellentmondásnak tűnhet, valójában azonban a hadviselés is a stratégiai szempontból alaposan megfontolt lépés volt a cél, ugyanis nem az volt, hogy a saját falak mögé húzódjanak, hanem hogy megakadályozzák az ellenség ezeket az erődítményeket később ismét Palesztina földje ellen használhassa. Aszkalón falé ugyanis nem csupán egy védelmi vonalat jelentettek az adott föld feletti uralom, a büszkeség és az identitás szimbólumai is voltak. És Gáza. Gázában a történet jóval többről.

0: szól, mint egy erődről. Gáza megértéséhez, ugyanis a térképre is azokon az utakon át kell tekintenünk, amelyek ezen a térképen haladtak keresztül. Az Egyiptom és Damaszkusz közötti fő útvonalon fekvő Gáza a kereskedők, zarándokok és hadseregek fontos átkelő helye volt. Ennek a városnak azonban talán a legkevésbé ismert oldala az, hogy jelentős tudományos és kulturális központ is volt. Napjainkban Gáza neve sajnos gyakran a megszállással és a háborúkkal kapcsolódik össze. Ekkor tekintélyes Journal of the Royal Asiatic Society című folyóiratban megjelent tudományos tanulmány azonban történelmi dokumentumok alapján mutatja be, miként vált Gáza a mamluk korszakban térségi szellemi központtá. 1260 és 1516 között a Gázába irányuló beruházások elősegítették erős oktatási intézmények létrejöttét és egy kiterjedt tudósi kör kialakulását. Az Ayyubida és Mamluk korszakban számos hadisz tudós és vallástudós utazott Egyiptom és Szíria között. Közben Gázában is megfordultak. Hadisz órákat tartottak és műveket írtak. Gáza tehát nem csupán a karavánok, hanem a gondolatok és a tudás állomása is volt. Egy város nagyságát ugyanis nem csupán falainak magasság alapján lehet megítélni, hanem azoknak az embereknek a számából és jelentőségéből is, akiket kin nevelt és vendégül látott. Akkor megmutatta nekünk a föld mélyén rejtőző ellenállás erejét, Aszkalón pedig azt a stratégiai gondolkodást, amely szükség esetén még a lemondás kockázatát is vállalja. Gáza pedig arról tanított bennünket, hogy az utak nem csupán embereket, hanem tudást és kultúrát is közvetítenek. Miután azonban az ember megtanulta felmérni a földet, magas falakat emelni és alakultakat ásni a föld mélyében, tekintetét másik irányba fordította, az ég felé. Azok, akik éjszakánként őrséget álltak az erdőkben, nem voltak egyedül a sötétségben, a fejük fölött ragyogó csillagok megsúgták nekik az irányt, az időt és a távolságot. Az ember nem csupán a város védelmét tanulta meg, hanem azt is, hogyan olvassa a szeget, hogy megtalálja a helyes útvonalat. De vajon mikor és hogyan kezdte az ember térképként olvasni az égboltot? A következő részben lenyűgöző utazásra indulunk a föld mélyétől egészen az égbolt végtelenségéig. Tartsanak velünk szeretettel!
1: Palesztina titkos történetei.

Kedves hallgatóink! A Kedvelt úti célok mai epizódjában folytatjuk a felfedező utunkat a Türkiye környéki szigeteken. Ezúttal a Dél-Égei tengeri térségben elhelyezkedő és Bodrum

partjaitól kompa mindössze 45 percre található Isztankölj, azaz Kosz szigetére látogatunk el. A szigeten, amelyen Hippokratész született, az Oszmán Birodalom 4 évszázados történelmének nyomait hordozza magában. Manapság a sziget utcáin sétálva a görög szigetek tipikus fehérre festett házai mellett az oszmán időszakból fennmaradt dzsámik, kutak, török fürdők, valamint temetők is észrevehetők. Ezek az építmények pedig életben tartják az isztankölybeli török jelenlét kulturális örökségét. Isztankölj, azaz Kosz szigete jóval az Oszmán Birodalom előtt is rendelkezett török lakossággal. A 11. században Csakabej a szigetek tengerén egy Begler békséget hozott létre, amelyhez ez a sziget is hozzátartozott. Ezzel pedig létrejöttek a török kultúra első nyomai. 1523-ban Szulejmán szultán a rodoszi hadjárata során hozzácsatolta a szigetet az Oszmán Birodalomhoz, ezt követően pedig 389 éven keresztül oszmán irányítás alatt állt. Mindeközben Szulejmán szultán a szigeten letelepítette a türkmén nagycsaládokat, fejlesztette az állattenyésztést, valamint a kézművességet. Így az oszmán városrendszert a sziget élet szerint alkalmazták. Isztankölj török identitásának legerősebb szimbóluma az Oszmán Birodalom időszakában épült dzsámik, amelyek manapság is a sziget utcáinak sziluettjét képzik. A Gázi Hasszán Pasa dzsámi a 2017-es földrengés során súlyosan megrongálódott, az akkor még nyitva álló, de ma restauráció miatt zárva tartó Defterdar Ibrahim Efendi mecset, a Germe falu mecset, valamint a 16. században épült Atik és Énikapi mecsetek elhanyagoltak és romos állapotban vannak. Egy másik szimbólum a Nerecia vár, amely oszmán elemeket tartalmaz. A kaszárnyák, a lőszerraktárak és a kéőépületek az oszmán katonai építészet nyomait tükrözik. A sikátorokban előbukkanó belső udvaros erkélyes házak, fából készült erkélyek, valamint a kőlapokkal burkolt kutak pedig egy oszmánkori lakóépítészet részleteit mutatják be a szigeten. Az Oszmán Birodalom alatt Isztankölj a törökök, görögök, illetve más népcsoportok által lakott kozmopolita várossá vált. A szigeten megjelenő változatos kultúrák kiadottak a konyhára, néptáncokra, valamint a kézművességre is. A szigeten napjainkban is élnek török családok, akik az otthonaikban törökül beszélnek és folytatják a hagyományokat. Azonban a lauzáni szerződés aláírásakor azzal az indokkal, hogy a Dodokanészos szigetek, azaz Onikia dalár olasz igazgatás alatt álltak, a görög hatóságok kizárták a rodoszi és koszi törököket a kisebbségi státuszból. A 20. század során a vállalkozás alapítási és ingatlanszerzési korlátozások, az 1967-es katonai dzsunta elnyomása, az 1974-es ciprusi események miatti feszültség, valamint az állampolgárságtól való megfosztások gyors népességcsökkenéshez vezettek. Míg az 1900-as évek elején a Dodokanészos szigeteken mintegy 20 000 török élt, ma ez a szám körülbelül 6 000-re csökkent. Görögország a rodoszi és koszi törököket kizárólag muszlim identitásuk szerint ismerik el. A török kifejezést tartalmazó egyesületeket elutasítja. Azokat az iskolákat, amelyek török nyelvű oktatást biztosítottak, 1972-ben bezárták, így a török nyelvű oktatás teljesen megszűnt. A vallási életben is korlátozások történtek. 1990 óta a mufti intézmény működésképtelenné vált, az imára nyitva álló mecsetek száma egyre korlátozódott. Jelenleg csak az Ibrahim Pasa mecset maradt nyitva Rodoszon. A török közösséghez tartozó alapítványok is állami beavatkozás alá kerültek. Az alapítványi vagyont államilag kinevezett vezetők eladták vagy ajánlották fel más célra. Emellett törvény tiltotta, hogy törökök ezeket a vagyontárgyakat visszavásárolják, így adósságokkal túlterhelt alapítványok már nem voltak képesek megvédeni a tulajdonukat. Ennek eredményeként az Isztankölj szigetén található török örökség egy olyan 1000 éves történet, amely csak a Bék 11. századi első lépéseivel kezdődött, az Oszmán Birodalom idején ért el a csúcspontját, és napjainkban is tovább él. Ma minden török látogató, aki Isztankölj szigetére érkezik, nem csupán egy görög szigetre, hanem egyúttal saját tengeri és kulturális gyökereihez is utazást tesz. Egy utazást, amely hidat képez a múlt és a jelen között. Kedves hallgatóink, a mai epizódunk a végére ért. Szép napot kívánunk!

Keďže šalgatu ing a törökö rádió magyar nyelvőadása, melyet minden nap magyar idő szerint 13 órától 13 óra 30-ig haladnak, véget ért. Legközelebb honnap magyar idő szerint 13 órakor várom önöket, köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak a TRT-n, viszonthallásra.